Base FM 96.4 Base FM. You know the body of God.

0: Check it to the max.
1: Please just rewind and shake it to the max.
2: Ah, yeah! 96.4
3: Beast FM. Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

0: Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. DJ Ghost.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

95.4 Base FM.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Munkában az országgyűlés. Jönnek az elnyugták a NAV-hoz, Zánkán táboroznak a gyerekek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elkezdődött az őszi ülésszak. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. Emellett összegezte az elmúlt hónapok döntéseit, például az öregségi nyugdíj minimum emelését, vagy az iskolakezdési támogatást. Kitért a nyári energiaválság sikeres kezelésére, majd bejelentette, hogy digitális távmérőhálózatot telepítenek a Dunára, Paksnál. A terveket sorolva egyebek mellett a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását ígérte a kormányfő. Számlahegy a NAV-nál 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be az információkat a hivatalhoz. A szeptember 1-én indult új rendszerben az első 3 napon már 20 000 vállalkozás tett eleget kötelezettségének. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Szeptember 25-éig csaknem 17 000 diák érkezik Zánkára. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A helyszínen a közösségépítő és élménypedagógiai programok mellett újdonságként rendőrségi járműpark, valamint természettudományos, kulturális és digitális foglalkozások is várják a gyerekeket. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek a vakcinát, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina.
1: A 36 fokos meleg után jön a fordulat. Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk. Csütörtökön kevés helyütt fog szemerkélni. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Az ország nyugati felén már csak 17 és 23, keleti felén még 24 és 30 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

0: Pesten kívül is. Bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: flow.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
2: Megújult 140 kilométernyi mellékút, drogot fogyasztott a soroksári úti gázoló. Ismét írtják a szúnyogokat, a mikrofonnál Gál Ildikó. Idén csaknem 140 kilométernyi mellékútat újítottak fel itthon. Vitézi Dávid miniszter azt írta, 19 megyében nagyjából 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkák, míg közel 5 kilométeren már az utolsó simításokat végzi a Magyar Közút. A tárcavezető bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Rács mögött a soroksári úti halálos balesetet okozó férfi. A bíróság elrendelte a 34 éves sofőr letartóztatását. A gyanú szerint múlt pénteken áttért a szembejövő sávba, és összeütközött egy másik autóval. A balesetben a 62 éves vétlen vezető a helyszínen életét vesztette. Az elkövető mielőtt vezetett, kábítószert is fogyasztott. Azt is lehet tudni róla, hogy büntetett előéletű, és jelenleg is zajlik ellene büntető eljárás. Alig több mint 4 hónapja került feltételes szabadságra. Maradnak a szúnyogok, a meleg idő miatt továbbra is sok vérszívóval, főként ázsiai tigris szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, figyelmeztet a katasztrófavédelem. A lárvák már egy pohárnyi állóvízben is kifejlődhetnek, ezért fontos megszüntetni vagy lefedni a kerti vízgyűjtőhelyeket. A következő napokban 38 településen végeznek szúnyogírtást. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint a hét közepéig 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Arról, hogy miképpen hat ránk a nagy meleg, és milyen tüneteket okozhat a kánikula, Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
3: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyizat, zavar a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk romlásához.
2: Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Csapadék nem várható, 32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk, addig 31-36 fokos hőség elé nézünk. Csütörtökön több lesz felettünk a felhő, de csak kevés helyütt fog szemerkélni, marad az erős légmozgás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, a legkiválóbb keddet mindenkinek. A mikrofonnál RP, tartsatok velem a következő 4 órában, indulunk ma is, jön Dash, Winnie Pooh, Supernova.

0614 99 99. Érkezik az egyik legsikeresebb hazai előadó, Azaria, és egy lassabb dalával csorgunk, jön az Okari. Más az anyuka,

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Menjünk tovább egy újvonalas hazai előadóval. A dal témavilágát és tartalmát tekintve a kulcsmotívuma az, hogy egy késve tudatosuló hiány, a keménynek mutatott külső mögött meghúzódó sebezhetőség egyébként csak akkor válik kimondhatóvá, amikor már túl késő. A dalban szóban forgó lány addiktív vonzereit egy kábítószeres hasonlat érzékelteti, ami a kapcsolat önsorsrontó, mégis vonzó jellegét hangsúlyozza. A dalszövegből pedig kiderül a többi. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha. Itt a 96.4 Beast FM-en mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Munkában az országgyűlés. Jönnek az elnyugták a NAV-hoz, Zánkán táboroznak a gyerekek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elkezdődött az őszi ülésszak. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. Emellett összegezte az elmúlt hónapok döntéseit, például az öregségi nyugdíj minimum emelését, vagy az iskolakezdési támogatást. Kitért a nyári energiaválság sikeres kezelésére, majd bejelentette, hogy digitális távmérőhálózatot telepítenek a Dunára, Paksnál. A terveket sorolva egyebek mellett a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását ígérte a kormányfő. Számlahegy a NAV-nál 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be az információkat a hivatalhoz. A szeptember 1-én indult új rendszerben az első 3 napon már 20 000 vállalkozást tett eleget kötelezettségének. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Szeptember 25-éig csak nem 17 000 diák érkezik Zánkára. Az osztály kirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A helyszínen a közösségépítő és élménypedagógiai programok mellett újdonságként rendőrségi járműpark, valamint természettudományos, kulturális és digitális foglalkozások is várják a gyerekeket. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek a vakcinát, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina.
2: A 36 fokos meleg után jön a fordulat. Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk. Csütörtökön kevés helyütt fog szemerkélni. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Az ország nyugati felén már csak 17 és 23, keleti felén még 24 és 30 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 19

96.8 FM, Rap Hip Hop R&B, a legkitűnőbb keddet minden hallgatónak. A mikrofonnál Erpi, Facebookon és Instán is megtaláltok minket, Bass FM Hungary név alatt, úgyhogy ha szeretnétek minket támogatni, akkor nyomjatok egy feliratkozást, míg veressetek egy méretes lájkot. Nagy gyönyörű és szexi Tyla, Push to Start.

0: Pénzközlekedés.
1: Kiváló kedreggelt és stresszmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom elé az infókat. Tart még az útszűkület továbbra és a 7. kerületben a Dohány utcában, úgyhogy ezt a szakasz mindenféleképpen óvatosabban közelítsétek meg. Száguldunk tovább, a Zenék strádáján jön a Magyar Vizekről Azalia Desduója és a nagy sikerű Habibi. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset 0620 964 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Kali-val összerakta 2021-ben egy igaz slágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Megújult 140 kilométernyi mellékút, drogot fogyasztott a soroksári úti gázoló. Ismét írtják a szúnyogokat, a mikrofonnál Gál Ildikó. Idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újítottak fel itthon. Vitézi Dávid miniszter azt írta, 19 megyében nagyjából 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkák, míg közel 5 kilométeren már az utolsó simításokat végzi a Magyar Közút. A tárca vezető bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Rács mögött a soroksári úti halálos balesetet okozó férfi. A bíróság elrendelte a 34 éves sofőr letartóztatását. A gyanú szerint múlt pénteken áttért a szembejövő sávba, és összeütközött egy másik autóval. A balesetben a 62 éves vétlen vezető a helyszínen életét vesztette. Az elkövető mielőtt vezetett, kábítószert is fogyasztott. Azt is lehet tudni róla, hogy büntetett előéletű, és jelenleg is zajlik ellene büntető eljárás. Alig több mint 4 hónapja került feltételes szabadságra. Maradnak a szúnyogok. A meleg idő miatt továbbra is sok vérszívóval, főként ázsiai tigris szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, figyelmeztet a katasztrófavédelem. A lárvák már egy pohárnyi állóvízben is kifejlődhetnek, ezért fontos megszüntetni vagy lefedni a kerti vízgyűjtőhelyeket. A következő napokban 38 településen végeznek szúnyogírtást. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint a hét közepéig 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Arról, hogy miképpen hat ránk a nagy meleg, és milyen tüneteket okozhat a kánikula, Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
3: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar. A hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk romlásához.
2: Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Csapadék nem várható, 32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk. Addig 31-36 fokos hőség elé nézünk. Csütörtökön több lesz felettünk a felhő, de csak kevés helyütt fog szemerkélni, marad az erős légmozgás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

0: Pénzközlekedés.
1: Szuperszónikus keddet és stresszmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, mondom mellé a közlekedési infókat. A 20. kerületben látogatunk Pest Erzsébetre, ahol is félpályás lezárásra kell készülnötök a Török Flóris utcában, amely közelesik az alsó határút, illetőleg az

0: Előd utca szakaszához. A Pest-Erzsébetiek és az erre közlekedők jó, hogyha ezt tudják. Jön Designer és egy különleges hangzású dal, amely több százmilliós elérést ért el az évek folyamán. Dübörög a Panda. Itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: 2023. szeptember 22-éhez képest nagyon jól felívelt egyébként a következő előadó karrierje, hiszen a 2026-os VB-n ő volt az egyik, aki énekelte Shakira mellett a dalt, viszont már 2023-ban is tudott olyan dalokat alkotni, mint a City Boys, amely hazájában, Nigériában négyszeres platinát ért el, az Egyesült Államokban aranyat, és a csártokon is igen kedvezően nyitott. Tehát érkezik nálunk Burn a Boy, City Boys, itt a 96.4 Beats FM-en. Volume-ot föl, azonnal mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Elkezdődött a bontás Rákos rendezőn. Kiemelték a Dunai bombát. Rekordszáraz nyár volt az idei. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Eltűnnek a romos épületek Rákos rendezőn. Megkezdődött az elhagyatott állapotú, korábban MÁV dolgozók által lakott ingatlanok bontása, miután a 13. kerületi önkormányzat közbeszerzést követően vállalta a munkálatok egyik fázisát. Nagyjából egy hónap múlva befejezik azt, és a terület tulajdonosa, a Budapesti Közművek elszállítja a keletkező törmeléket. Kiemelték a Dunában talált második világháborús légibombát. Az amerikai robbanóeszközre a folyó 22. kerületi szakaszán bukkantak. A 250 kilós eszközt tűzszerész búvárok hozták fel a felszínre. A művelet idejére a Duna mellett húzódó, árasztó utat 200 méter hosszan kiürítették és lezárták, a korlátozás a folyót is érintette. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Arról, hogy mi áll ennek a hátterében, és mit kell tennünk ilyen helyzetben, Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
3: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
2: Az idei volt az 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár Magyarországon. Az országos középhőmérséklet meghaladta a 23 fokot, miközben rendkívül kevés, mindössze 74 mm csapadék esett. Mindeközben több hőhullám is 40 fok fölé emelte a hőmérsékletet. Június 30-án Széchenyben például 42 fokot mértek, ami új magyarországi rekord. A nyár rendkívüli melegét és asszályosságát jól mutatja, hogy országosan 52 hőségnapot és 18 forró napot regisztráltak. A 36 fokos meleg után jön a fordulat. Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk. Csütörtökön kevés helyütt fog szemerkélni. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Az ország nyugati felén már csak 17 és 23, keleti felén még 24 és 30 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
4: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, towo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Átlépte a bűvös 2 milliós határt a nézettsége a következő dalnak, érkezik Diaz Menta és a Méreg. Hey.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 10 közlekedés.
1: Kitűnő kedreggelt és stresszmentes kilométereket a haladás során. Ápi vagyok, már is mondom az infókat hozzá. Útszűkületre kell készülnötök a 13. kerületben, a Béke utcában, mind a két irányban, amely közelesik a Gyöngyösi utcai szakaszhoz. Ha itt haladtok, ez az info mindenképpen hasznos. Érkezik Drake és az egyik vadonatúj dala Se Bang, amelyben szétdiszeli a szakmát és indirekt módon fikázza Kendrick Lamart, illetőleg egyéb más rappereket is. Amúgy a dal bomba lett. Ezzel száguldunk tovább.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Jön két platina szőke lány, gyönyörű szép barna bőrrel, és a számok sem kispályások. A 200 milliós ligában fociznak, és 2024-ben olyan jelölésük volt a BET Hip-Hop Awards legjobb kollab, illetőleg a legjobb közreműködés, legjobb verze, valamint az MTV Video Music Awards legjobb kollab és a legjobb nyár dala. Úgyhogy nem kispályás, mindegy, csak jelölés maradt, de semmit nem volna az érdemből. Jön Glorilla, Megan Thee Stallion kombója, és érkezik a nagy kedvencetek, a Wannabe, itt a 96.4 Biz FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beach FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem látod a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem.
1: A fotel is eltűnt.
2: És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.

0: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
1: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
2: Volkswagen.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
5: Reklámot hallottak. 96.4. Bézz FM. Hírek.
6: Összeült az országgyűlés. Érkeznek az e-nyugták a NAV-hoz, Zánkán táboroznak a diákok, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elkezdődött az őszi ülésszak. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. Emellett összegezte az elmúlt hónapok döntéseit, például az öregségi nyugdíj minimum emelését, vagy az iskolakezdési támogatást. Kitért a nyári energiaválság sikeres kezelésére, majd bejelentette, hogy digitális távmérőhálózatot telepítenek a Dunára, Paksnál. A terveket sorolva egyebek mellett a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását ígérte a kormányfő. Számlahegy a NAV-nál 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be az információkat a hivatalhoz. A szeptember 1-én indult új rendszerben az első 3 napon már 20 000 vállalkozást tett eleget kötelezettségének. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Szeptember 25-éig csak nem 17 000 diák érkezik Zánkára. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A helyszínen a közösségépítő és élménypedagógiai programok mellett újdonságként rendőrségi járműpark, valamint természettudományos, kulturális és digitális foglalkozások is várják a gyerekeket. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek a vakcinát, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
7: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina.
6: Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Csapadék nem várható, 32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk, addig 31-36 fokos hőség elé nézünk. Csütörtökön több lesz felettünk a felhő, de csak kevés helyütt fog szemerkélni, marad az erős légmozgás.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, a lengyelek is nagyon érzik ezt a fajta hangzást, ugyanis náluk arany lett, Kanadában háromszoros platina, a braziloknál is platina, és az Egyesült Királyságban ezüst. Egészen jól nyitott, a UK Asia Musicban az első helyen landolt, és azóta több százmilliós megtekintése jön a Hanumankind, Call Me közöse, és a dübörgős Big Dogs. Na hasítson!

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop
1: R&B. Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fény derül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Hosszú távon javíthatják a közutakat, drogozott a soroksári úti gázoló. Tegyünk a tigris szúnyogok ellen, a mikrofonnál Gál Ildikó. Idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újítottak fel itthon. Vitézi Dávid miniszter azt írta, 19 megyében nagyjából 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkák, míg közel 5 kilométeren már az utolsó simításokat végzi a Magyar Közút. A tárcavezető bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Rács mögött a soroksári úti halálos balesetet okozó férfi. A bíróság elrendelte a 34 éves sofőr letartóztatását. A gyanú szerint múlt pénteken áttért a szembejövő sávba, és összeütközött egy másik autóval. A balesetben a 62 éves vétlen vezető a helyszínen életét vesztette. Az elkövető mielőtt vezetett, kábítószert is fogyasztott. Azt is lehet tudni róla, hogy büntetett előéletű, és jelenleg is zajlik ellene büntető eljárás. Alig több mint 4 hónapja került feltételes szabadságra. Maradnak a szúnyogok. A meleg idő miatt továbbra is sok vérszívóval, főként ázsiai tigris szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, figyelmeztet a katasztrófavédelem. A lárvák már egy pohárnyi állóvízben is kifejlődhetnek, ezért fontos megszüntetni vagy lefedni a kerti vízgyűjtőhelyeket. A következő napokban 38 településen végeznek szúnyogírtást. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint a hét közepéig 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Arról, hogy miképpen hat ránk a nagy meleg, és milyen tüneteket okozhat a kánikula, Pintér Ferenc meteógyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyizat, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk romlásához.
1: A 36 fokos meleg után jön a fordulat. Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk. Csütörtökön kevés helyütt fog szemerkélni. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Az ország nyugati felén már csak 17 és 23, keleti felén még 24 és 30 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ha szeretnétek üzenni, vagy kérdésetek van, telefon Viber 0620 964 9999. Erősen hasít a social media felületeken, majdnem 25 millió Instagram elérés, és a YouTube-on sem kell panaszkodnia. Érkezik a Sexy Doja Cat és egy szuper dal, Agora Hills.

0: közlekedés.
1: Mindenkinek a legszuperebb keddet és balesetmentes közlekedést. Egész napra Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel mellé. Budára látogatunk a harmadik kerületbe, ahol is lezárásra kell készülnötök a Szentendrei út szervíz útján. Ha épp itt terveznétek menni, akkor ezt a szakaszt érdemes egyelőre kihagyni. Jön Nati Natasa, Nando Boom, Dimelo Fro triója, és ez egy nagy sikerű közösség, amely nagyot megy Dél-Amerikában is. Érkezik a Dembo, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Hip-hop. R&B. Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik egy jó kis amerikai posse track, a Főkolompos Future. A zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van. Egyébként 83. november 20-án született, és újra-újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future Metro Boomin Travis Scott Playboy Cardi 4-ese, és a nagy sikerű Type Shit itt a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
4: Nem látod a gördeszkámat?
5: Én a lavort keresem.
4: A fotel is eltűnt.
5: És a bicikli kormányom?
6: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
5: Mégis mihez?
6: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán. SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
7: Bontásba kezdtek rákos rendezőn. Kiemelték a veszélyes légi bombát. A legszárazabb nyár van mögöttünk. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Eltűnnek a romos épületek rákos rendezőn. Megkezdődött az elhagyatott állapotú, korábban MÁV dolgozók által lakott ingatlanok bontása, miután a 13. kerületi önkormányzat közbeszerzést követően vállalta a munkálatok egyik fázisát. Nagyjából egy hónap múlva befejezik azt, és a terület tulajdonosa, a Budapesti Közművek elszállítja a keletkező törmeléket. Kiemelték a Dunában talált második világháborús légibombát. Az amerikai robbanóeszközre a folyó 22. kerületi szakaszán bukkantak. A 250 kilós eszközt tűzszerész búvárok hozták fel a felszínre. A művelet idejére a Duna mellett húzódó, árasztó utat 200 méter hosszan kiürítették és lezárták, a korlátozás a folyót is érintette. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Arról, hogy mi áll ennek a hátterében, és mit kell tennünk ilyen helyzetben, Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
8: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
7: Az idei volt az 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár Magyarországon. Az országos középhőmérséklet meghaladta a 23 fokot, miközben rendkívül kevés, mindössze 74 mm csapadék esett. Mindeközben több hőhullám is 40 fok fölé emelte a hőmérsékletet. Június 30-án Széchenyben például 42 fokot mértek, ami új magyarországi rekord. A nyár rendkívüli melegét és asszályosságát jól mutatja, hogy országosan 52 hőségnapot és 18 forró napot regisztráltak. Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Csapadék nem várható, 32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk, addig 31-36 fokos hőség elé nézünk. Csütörtökön több lesz felettünk a felhő, de csak kevés helyütt fog szemerkélni, marad az erős légmozgás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Adni. Szavakkal, illetőleg ütemekkel és mondatokkal mondják el azt a dalt, aminek a címe Szavak nélkül, és hogy kik ők? BSV. Ezzel száguldunk tovább itt a kedvenc rádiótokban.

0: király.
1: Schmilderkedés után megyünk egy szügyigvar tengeren túli előadóval. Jó lenne, hogyha újra aktív lenne, mint régebben. Érkezik nálunk Kiring, Dead Wrong, a csumár hangerőt, az dübörögjön.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Azt lehet mondani, hogy amihez Ryan Castro hozzányúl, az aranyjá, ebben az esetben sokszor platinává válik, érkezik K-Po-val, Gangstával közös új dala, La Vía, itt a Bass FM-en.

új dalán, úgyhogy ezzel fogunk tovább menni az XXX-el, több mint 51 ezer like és 1700 hozzászólás, általában pozitívak, tényleg nagyon nagyot megy, és ki is osztotta azért a szakmát, amennyire lehet. Érkezik ez a szuper dal, itt a 96.4 Bass FM-en, velem holnap reggel 6 és 10 között lehet találkozni a megszokott módon és időben, mindenkit várok tengermény szeretettel, nektek nagyon szuper napot, a mikrofonnál Árpi volt, szeretet az éterbe, sziasztok!

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy nagyon tehetséges előadó hölggyel. A most következő dalnak nagyjából 1 millió per hó a hallgatottsága, nyilván ez folyamatosan növekszik. Az eredeti dal, amiről mintázott, illetőleg amit interpretált, az a Hit'em Up Style Oops Blue Contralto, ami a 2000-es évek egyik gigaslágere volt, úgyhogy Shenseea biztosra ment, a tutiba próbált beülni. Érkezik tőle a Boss Up, itt a 96.4 Biz FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kossvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
4: Nem látod a gördeszkámat?
5: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
6: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
5: Mégis mihez?
6: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.
7: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted, várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
8: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
9: Minden kész.
8: És a szülészet, azt már kiválasztottad?
10: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
11: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
12: Dolgozik az országgyűlés. E-nyugták sokasága érkezett a NAV-hoz. Zánkán üdülnek a táborozók. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elkezdődött az őszi ülésszak. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. Emellett összegezte az elmúlt hónapok döntéseit, például az öregségi nyugdíjminimum emelését, vagy az iskolakezdési támogatást. Kitért a nyári energiaválság sikeres kezelésére, majd bejelentette, hogy digitális távmérőhálózatot telepítenek a Dunára, Paksnál. A terveket sorolva egyebek mellett a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását ígérte a kormányfő. Számlahegy a NAV-nál 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be az információkat a hivatalhoz. A szeptember 1-én indult új rendszerben az első 3 napon már 20 000 vállalkozás tett eleget kötelezettségének. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Szeptember 25-éig csak nem 17 000 diák érkezik Zánkára. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A helyszínen a közösségépítő és élménypedagógiai programok mellett újdonságként rendőrségi járműpark, valamint természettudományos, kulturális és digitális foglalkozások is várják a gyerekeket. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek a vakcinát, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
13: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina.
12: Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Csapadék nem várható, 32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk, addig 31-36 fokos hőség elé nézünk. Csütörtökön több lesz felettünk a felhő, de csak kevés helyütt fog szemerkélni, marad az erős légmozgás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rappi Pepe R&B, Diaz és Mente ezúttal nem a zöld teáról, vagy az egészséges életmódról mesél, hanem egy jóval mérgezőbb sztoriról. Itt a méreg.

96.4 Bass FM, Rapivel per R&B. Előfordul az a pont egy kapcsolatban, amikor már nem kérdezed meg, hogy ki volt az, hanem inkább nyomozni kezdesz. Most Metro Boominnal és a Weekenddel, így szól a Creepin.

96.4 Bass FM, Refében, PRMB, Chris Brown és Tyga 2015-ben konkrétan úgy határoztak, hogy csinálnak egy dalt, amitől egyetlen egy házi buliban sem lehet a falnál áldogálni. Az jó klipje pedig annyira elszállt, hogy még egy 60 ezer dolláros Ferrari is szerepelt benne. Szóval szerényen intud itt a délelőtt, a kedvenc rádiótokban, éjjó!

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biscuit,

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop
1: 0620 96.4 99.99, ez a Viber számunk. Egyébként ott vagyunk a Facebookon, Instán, sőt online is tudtok minket hallgatni, www.bsfm.hu. A következő órát pedig nyissuk meg együtt olyan magyar előadókkal, mint Vézsé és Rézműves. Ez lesz a Várj Meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
3: Majd elmúlik.
4: Ezt mondtad múlt héten is.
3: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
4: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Reviva per MB. Szóval az van, hogyha nincs a dembó, akkor lehet, hogy ma a reggaeton sem úgy néz ki, mint ahogy ismerjük. Ez a 90-es évekbeli jamaikai dancehallból indult, aztán átkelt Puerto Ricóba, és konkrétan műfajt épített Noti Natasától.

0: 96.4 Bass FM, Refi Pepe R&B. A Weekendék után nem sokan mertek volna hozzányúlni a Starboyhoz, de Belánó megtette, és én azt mondom, hogy lehet, hogy innentől kezdve mindenkinek meg kéne alkotnia a saját Starboyát. Most ez következik itt a Bass-en, mondjátok a tiéteket.
1: A testem kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bész FM, Repipap R&B, a szerelem összekötve a nosztalgiával, veszélyesebb, mint bármelyik atombomba. Érkezik most Doja Cat, aki egy picit idegen vezet minket a gyerekkori kedvenc helyére, és így a saját belső világába is, az Agora Hills-ben.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Itt találkozunk a következő órában is. Én Faragó Janka vagyok, ti pedig gyertek nyugodtan akár az online felületünkre is, www.bfm.hu, az FM-en pedig 96.4, mindkettő helyre érkezik. Dash Youngfly és az Idala, ez a Pakpak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb Tour

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!

96.1 Bass FM, Revive Up R&B. Van az a szitu, amikor az Always Be Mine romantikus vallomás, és van, ahol inkább enye birtokháborítás. A BSV és Nagy Bogi most azért a Szebik oldalát hozzák egy olyan szerelmes dalt, amit simán elküldhetnél annak, akit nem csak egy hétvégére tervezel.

96.4 Bass FM, Repipap, R&B. Lássuk csak, hogy túl gondolod-e? Nem. Csupán háromszor visszaolvasod az üzenetet, megnézed, mikor volt online, és már azt is kiszúrtad, hogy pont helyett, mert nem rakott szívecskét. Ha ez nem paranoia, akkor nem tudom mi, de Bruno és Spak igen, úgyhogy itt a kedvenc rádiótokban ők mondják meg.

0: 96.1 Bills FM, Rapivap R&B. Azaria az a tag, aki a különböző műfajok között nem kopogtat, csak megérkezik, és onnantól mindenki tudja, hogy itt van. Erről szól a pullám.
1: Lesz itt majd ice-om a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best nem

96.4 Bass FM, Rapipap R&B, Rihanna és Drake 2010-ben hozták ezt a flörtölős klasszikus dalt, és ami külön vicces, hogy Drake akkor még nem volt ez a nagyon megkerülhetetlen világsztár, aki később vált, szóval adott a kérdés, hogy what's my name, itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
1: Hogyha azt mondom, hogy még egy óra ma veletek itt, akkor engem az arra motivál, hogy a legkirályabb zenékkel pakoljam teli a következőket. Gyertek rá Dessa és Young Fly-ra itt az Ómama.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
3: SF Rocky, a Don't Be Dumb

0: láthatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla! Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 BSFM, Rapkipap R&B. Érkezik egy kanadai fehér srác, jamaikai akcentussal, dancehall és egy refrén, amit a világ nagy része amúgy a mai napig rosszul énekel. Snow Informer-je ráadásul 1993-ban 7 hétig vezette a Billboard Hot 100-at. Szóval lehet, hogy nem értjük, hogy mit mond, de legalább nagyon magabiztosan énekeljük vele. Mondjátok el mindenkinek mellettetek, hogy ez az Informer.

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Szerintem a Schwindler az a figura, aki olyan meggyőzően adja elő, hogy minden rendben van, hogy a végén még te kérsz bocsánatot tőle. Mi futol is, Maricspe?

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik Karol G és Nicki Minaj. Egyébként Nicki az első női rapper volt, aki felkerült annó a Billboard Hot 100 évére ezzel a dallal. Tetszenek a latinos történetek? Akkor írjuk

96.1 Bassz FM, Refipap R&B, amikor kijött az én négy hangulatos dala, az volt bennem, hogy végre valaki őszinte, reggel még motivált, vagy délben már azon gondolkozó, hogy minek keltél fel, aztán a többit pedig már kiki a saját hullámzó lelki állapota szerint éli meg. Most mit szólnátok, hogyha közösen mennénk ebbe bele? A Form Utca.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Anya, megint fáj a hasam!
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikids segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikids vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

98.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörögjön Tídeni és Manuel közöse a Jóga, a 9.

0: Ne állj meg, a zene sem fog.
1: Rap,
0: hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Base FM.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B, a BSV-vel és a Passporttal megyünk tovább. Jelenleg ez a track több mint 10 milliós hallgatottságnál jár a Spotify-on. Pörgetem is? Itt a Beats

0: az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet

96.7 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n. Hogy nem maradjatok le az olyan menő trackekről, mint a Prada. Érkezik 24K Golden és Jöttek a 96.

0: Yeah.
1: Woo!
2: Yeah. Ennyi.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: mindenki néz, néz, néz. 96.4 Peace FM. Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Mindössze 16 éves volt Chris Brown, amikor droppolta a Rani című zenét. Később elárulta, hogy amikor először hallotta, nem volt biztos abban, hogy tényleg tetszik-e neki, de azt tudta, hogy bármi lesz a dalnak a sorsa, szeretne táncolni hozzá a videoklipben. Végül ő is énekli, mutatom is. Itt a

0: Dama, oh yeah, can Jello, oh yeah, can
1: FM. Rap.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B, Tylával és a Chanel-al megyünk tovább, ami Nórinak fog pörögni. Hogyha ti szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög a track a 96.4 BFM-en.

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Beast FM. Sun is down, freezing cold, that's how we already know.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Hogy milyen sötét oldalai lehetnek egy sztár és a rajongója kapcsolatának, azt elmeséli nekünk Eminem és Dido, Aztán című trackben, a 96.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk. A következő órát Shinsa is a Bosszabb című zenéje nyitja majd. Itt a 96.4 Beast FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: SF Rocky a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
5: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
6: Találkoznál a Davis Kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

98.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Úgy gondolom, hogy a mai az egy igazán szép nap, remélem, hogy veletek is csupa jó dolgok történnek. Most hallgassuk meg azt, hogy Aiken szerint milyen egy ilyen. Pörög is az Aiken's Beautiful Day a 96.4-en.

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Usher már kisgyermekkorában arról álmodozott, hogy híres énekes lehet majd egyszer belőle. Mindössze 15 éves volt, amikor kiadta az első zenei albumát. Azóta pedig olyan nagy zenéket droppolt, mint például a Yeah. Érkezik ő, Lil Jon és Ludacris a 96.4-en.

0: csak szépet.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4.

0: Pénzközlekedés.
1: 94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Torlódás van a 7. kerületben a Rákóczi úton az Erzsébet körút környékén, úgyhogy ha teltitek, választhatok más útvonalat. Érkezik Dash és Youngfly, ez az Omama a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 Visszafem, rap, hip-hop, R&B. Drake-kel megyünk tovább, aki bejelentette az Instagram oldalán, hogy szeptember 15-én újabb dropja érkezik. Természetesen felrobbant a social media ettől, izgatottan várjuk mi is. Addig is pörögjön tőle a Shebang a 96.4-en. Yeah.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá Pifuval és Marics Petivel. Nem sokára pörögtől Luka Schwindler, itt a BSFM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
6: Anya, megint fáj a hasam.
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
8: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nehéz közlekedés.
1: 94 BFM, rap, hip-hop, R&B. Andris írta meg nekünk, hogy torlódás van a Hungária körúton, a Salgó-Tarjani utca környékén. Úgyhogy ha teltitek, választatok más útvonalat is, hogyha éppen dugóban ültök. Sok-sok kitartást kívánok. Köszönjük az infót. Érkezik Manuel és Morionesz. Ez a Voodoo Baba, a B-szen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4, Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. A mai közös délutánunkban már csak 2 zene fér bele, nem sokára hozom Glorillától a TGIF-et, de most még jön Judo és a Ha meghalok, a B-szen.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb biteket pörgetem. De most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. A Winnie Pooh-val indít majd, úgyhogy Des is érkezik vele. Itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
3: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
4: Nem látod a gördeszkámat?
5: Én a lavort keresem.
4: A fotel is eltűnt.
5: És a bicikli kormányom?
6: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
5: Mégis mihez?
6: A győztes járgányhoz.
7: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Anya, megint fáj a hasam.
9: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdv mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Indulunk még hozzá gyönyörű Tylával, tőle is Pustustart című dalával itt a Bass

0: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 8. kerületben, méghozzá Szent Királyi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel, tőle is Need You című dalával, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: 96 Beast FM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok, még Snoop Doggék és barátai lövöldöznek, addig mi tapossuk a gázt úgy, mint T-Deni és Jabber következő dalukban, jön Gáz című slágerük.
4: Mindenki

98.6 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Egy igazi klasszikussal megyünk tovább, érkezik Tupac és Big Sike, ez pedig az All Eyes on Me, The Beats-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább egy újabb óra, és gyertek velem egészen este 10-ig. Dash és Youngfly nyári sláger az Oma ma után. Pörgünk is tovább még hozzá Bossman Lóval, tőle is a Shake the Dash című dalával. Itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!

mindenki néz, néz, néz. 96.4 BSFM. Run. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz az 5. kerületben, méghozzá Kozma Ferenc utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Jön egy dalon belül Burai, Fehér Krisztián, Essem és Mário, ez pedig nem más, mint Barna Lány című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.
2: Kicsit

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Mondhatni, jönnek a zsiványok, és Western tematikát kapott a következő dal. Érkeznek a Valmárék, jönnek Bruno és Spakék, illetve hozzájuk csatlakozik a Manuel. Ők összeálltak és ledobtak nekünk egy nagyon nagy dalt. Jön a Visszavérem itt a Beast FM-en, na gyerünk!

96.4 BSFM, Rappi Papa, NBA Revolution vagyok. Jabber Star című dala után gurulunk is tovább. Az Afrobeat egyik szupersztárjával jön Burna Boy, és ki is fog derülni, hogy milyenek is a városi fiúk. Ez pedig City Boys című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en. Na gyerünk!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 94 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gyertek velem egészen este 10-ig. Glorilla és Megan Thee Stallion után egy ifjú magyar titánnal megyünk tovább, ő nem más, mint Belánó. Tőle is szóljon Starboy című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 94 Beats FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Hey.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyurló Sötét című dala után kapaszkodjatok, egy kicsit megnyomjuk a tempót, felpörgetjük a hangulatot, ugyanis jön a kanadai superstar The Weeknd, és egy nagyon tempós, nagyon jó kis gyors dala, ez nem más, mint a Blinding Lights. Bizony, ez is nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beats FM-en.

94 Beats FM Rap Hip Hop R&B. Eve és Gwen Stefani nagy klasszikusa Let Me Blow Your Mind után gurulunk is tovább. Mondhatni, a csajok után jöjjenek a srácok. A folytatásban érkeznek BSV-k, ugye Matyi és Gaben, hozzájuk csatlakozik Lemen, Prala és Tideni. Szerintem innen már sejthető, hogy nem mással, mint a Mokambo Gang-el megyünk tovább. Itt a kedvenc rádiótokban a 94 Beats FM-en. Yeah.

7 kert, 8 kert, fele melev a kert. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szó, eljó, szó, már jön, mert meg kell, ha csatok velem, erre mit mondom?

0: 24. BSFM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok. Már is ki fog derülni mindannyiunk számára, hogy pontosan milyen is egy Schwindler, és kik fogják nekünk ezt elmondani. Érkezik Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk a Schwindler. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
2: Itt egyet üdök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!

96 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Lil Nas X és Jack Harlow párosa után az Industry Baby után gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar kollabbal. Jönnek BSV-ek kiegészülve az ifjú tehetséggel Nagy Bogival, ez pedig Always Be Mine című daluk itt a kedvenc rádiótokban.

0: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Zárul már a Revolution munkatára a Hősök maradok bent című dalukkal. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor, itt a Bass FM-en. Sziasztok!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper feldolgozással. Blue Country eredeti slágerét a Hidden Up Style dolgozta fel a gyönyörű Shensia, és megalkotta a következő dalát, aminek a címe Bossap. Figyeljetek csak, ezzel megyünk már is tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód. Talk show. Zene. Közélet. Még több izgalom. Még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A zene sem fog. Rap. Hip-hop. R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Megint átvertek, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, magam végre mindent beletettem. Megint túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, soha többé befejeztem.

0: szám.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.
3: Yeah.

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő csél. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsém, ha jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy hú.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: It's funny, should I put on a song and go sound nothing like the shit we just did?

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudták? Hogy? A pénz a

0: Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: FM 96.4 Beast FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok. Piti van itt, mint a whisky csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele. Az a Tesla, mint a kölyk

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: Citromag Gags!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.